Bartók Béla első vagy fiatalkori korai hegedű versenyének első tételét hallottuk. Kelemen Barnabás játszott hegedűn a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, Kocsis Zoltán vezényelte. A kérdésünk az volt, hogy ki volt az a hegedű művész, akinek Bartók ezt a darabot szánta egyfajta szerelmi vallomásként. A helyes megfejtés Geyer Steffi volt. Gratulálok Lajcsik Imrének, ő nyerte a mai nyereményt. Schumannal folytatjuk, a C-dur arabeszk szól Würz Klára előadásában.